Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra, tart a nyári szezonális ellenőrzés, marad a nyári meleg. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sólyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
3: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
2: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Államfőjelöltet választott a Tisza frakció, tartanak a nyári ellenőrzések, 3 áldozatot is követeltek a tüzek a héten. Jó reggelt kívánok, Demeter Dia vagyok a hírekkel. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sólyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBI élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Június 22-én indult az idei nyári szezonális ellenőrzés, és egész augusztus 20-áig tart. Összességében az első félidő eredményei alapján azt mondhatjuk, hogy egyértelmű javuló tendencia volt. A vállalkozások jogszabály követőek alapvetően, azonban sajnos egy jó pár esetben mégiscsak kellett a kollégáimnak intézkedni. Az első héten ellenőriztünk egy Pest megyei jégkrém és cukrászati termékeket előállító vállalkozást. Itt több mint 240 kg lejárt minőségmegőrzési idejű terméket kellett kivonnunk a forgalomból, illetve egy másik Pest megyei fagylalkészítőnél több mint 1,6 tonna nem nyomon követhető és lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Emellett folytatottak a nyári táborok ellenőrzései, itt 93 ellenőrzést végeztek a kollégáim. Alapvetően itt is pozitív volt a kép, azonban két esetben egy Békés vármegyei és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt, és közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Ez is jól indokolja azt, hogy azért az ellenőrzéseket folytatni kell, hisz ilyenkor a nyári táborok fokozottan veszélyeztetettek, sok gyerek van, nagyon nagy meleg van, és a higiéniára oda kell figyelni az élelmiszer vállalkozásoknak. Az ellenőrzések kiterjedtek a zöldség-gyümölcs termelők ellenőrzésére is. 93 ellenőrzést végeztek a NÉBI, illetve a vármegyei kollégák. Alapvetően itt is pozitív volt az összkép. Több mint 100 tonna dinnyét vizsgáltunk, meg itt kifogás nem merült föl, azonban 7 esetben volt az, hogy a felvásárlási jegyekkel probléma volt, illetve nem volt nyomon követhető a termék, és voltak olyan vállalkozók, akik sajátjaként árultak felvásárolt termékeket, itt is intézkedésre került sor, 140 kg terméket vontunk ki a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék, hisz egyre többen kerékpároznak a nyári időszakban, és a nyári időszak egyik kedvenc terméke a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek, 69 mintát vettek, ezeknek a feldolgozása folyamatban van jelenleg is. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje. Pontos hangsúlyoznom azt is, hogy az ellenőrzés sorozat ugye augusztus 20-áig folytatódik, de természetesen utána is számíthatnak az élelmiszer vállalkozók a hatóság jelenlétére és ellenőrzésére, hisz úgy gondolom a közös célunk a vállalkozóknak, a hatóságnak is az, hogy a fogyasztók biztonságban legyenek, megfelelő termékeket fogyasszanak, illetve vásárolhassanak, ezzel is hozzájárulva nyári szabadságolási időszakhoz.
1: Áldozatokat is követeltek a tüzek. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, közölte a katasztrófavédelem. Ebben az évben már több mint 9700 szabadtéri tűz pusztított, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. Csütörtökön 3-an meg is haltak ezekben. Cserkúton, Esztergomban és Kiskun félegyháza külterületén követeltek áldozatot a lángok. Felhívják a figyelmet, hogy a szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, ezért fontos a fokozott óvatosság. Jelenleg az ország teljes területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Nemzetközi konyhákat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat, de kiemelten figyelnek az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, vagy a hűtési lánc folyamatos fenntartására is. Tavaly az ellenőrzött távol-keleti vendéglátóhelyek többségénél találtak valamilyen problémát, több esetben az adott vállalkozás tevékenységét is felfüggesztették. Már nem csak itatni, hanem sok helyen etetni is kell a vadállományt a hőség és a szárazság miatt, főleg az utódok vannak veszélyben. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiunknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, a mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiunknak Vad Róbert, rendőralezredes.
4: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződés kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Fókuszban a tudományok, idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szeptember 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A szervezők közölték, a cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. A részletes programok várhatóan szeptember elején lesznek elérhetők a program honlapján. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
5: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukoricavetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: A napsütésé lesz a főszerep, csak elvétve lehet, kevés fátyol felhő az égen, csapadék ma nem várható, néhol élénk lehet a légmozgás, 30-35 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon lehetnek kisebb felhősödések, a legmelegebb órákban 33-37 fok lesz, reggel 13-17 fok közé süllyed a hőmérő higanyszála.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

Ezt FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 9-én vasárnap, az emődök névnapja a mai. Sok boldogságot kívánok, kedves ünnepeltek, nem utolsó sorban a világ őslakosainak napja. Az ENSZ 1994 óta hívja fel a figyelmet a benszülött népek jogaira és kultúrájára ezen a dátumon. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Krisztina Aguilerától a Dirty Abbott-en.

0: FM, a legjobb zenék. A napsütésé lesz a hét utolsó napján a főszerep. Felhők szinte alig lesznek az égen. A friss reggelt 30-36 fok közötti kánikula követi. A magasabb értékek délkeleten várhatóak majd. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a The Pussycat Dolls dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Egyeztetés indul a turisztikai szektorban. Szinte felhő sem lesz felettünk. Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sulyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőségmegőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Next FM, a legjobb zenék. A hét utolsó napján a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Némi kis szél és 30-36 fok közötti maximum mellett telik a vasárnap, a legmelegebb ma is délkeleten lesz, és egy igazán klassz helyen folytatódik a vasárnap reggel DJ Antoine-ékkal. Welcome to Saint-Tropez.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröpült egy óra a vasárnap reggelből, hét után is szólnak tovább a legjobb zenék, például a TNT-től. Vagy a Salt-n Pepa-tól. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó pihenést, jó étvégét, jó reggelt kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: A
0: Best
1: FM-en. 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, már etetni is kell a vadállományt, szinte zavartalan lesz a napsütés. Demeter Díja vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki Intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Már nem csak itatni, hanem sok helyen etetni is kell a vadállományt a hőség és a szárazság miatt, főleg az utódok vannak veszélyben. Blejár Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiunknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: A szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, hanem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, országszerte száraz idő várható, néhol élénk erős lehet a légmozgás, 30-34 fok között tetőzik majd a hőmérséklet. Holnap is folytatódik a derült napos idő, északnyugaton fordulhatnak elő kisebb felhősödések, itt futó záporok is lehetnek, 33-37 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden tovább melegszik majd az idő, az Alföldön akár 40 fokot is mutathatnak a hőmérők, szerdától enyhül a hőség.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 26.08.09, a mai dátum az év 221. napja. Sok boldogságot, kedves névnapos emődök, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 7 óra elmúlt, Max Levente vagyok, a Dario G Sunshine-ja, előtte még Pixáéktól a balatoni nyár, most pedig Pink dala a Don't Let Me Get Me szól a Besten.

Last FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 9. napján. A mai az állatkertek napja Magyarországon. Annak emlékére, hogy 1866-ban ezen a napon nyitotta meg kapuit a fővárosi állat és növénykert. Én jó pihenést vagy tartalmas programokat kívánok a mai vasárnapra, és közben szólnak az ezredforduló legnagyobb slágerei is. Mindjárt a Salt-N-Pepától, előtte még a TNT-től, most pedig Fat Joe-tól és Ashanti-tól.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó napjának időjárása a hamarosan induló hír összefoglaló végén hallható. Előjáróban annyit, sok napsütés, 30-36 fok, délkeleten lesz melegebb. Brian Adams és Mel C is készül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, új módszerekkel próbálkoznak csalók, szinte felhő sem lesz felettünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombáznák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az intercitik pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalás sorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A délies szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM, a legjobb zenék, ez volt a Felhők alatt a New Level Empire-től. Egyébként az eredeti 2000-es évek elejé dal címe pedig Dombok felett volt. Maradjunk az utóbbinál, ugyanis felhők nem nagyon lesznek ma az égen. A napsütésé lesz a főszerep. Kis szél, 30-36 fok várható. A lényeg, hogy nem 40, és a 36 is csak az ország délkeleti felében valószínű majd. Megyünk tovább Madonnával, jön a Vóga Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra a 90-es és 2000-es éveket a hírek után, például DJ Jazzy Jeff-ék ikonikus nyári slágerével idézzük meg. Zenél majd a Back to Black is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk nem változott, 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
0: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Például a Magyar Állami Operaház. Ybl Miklós tervei alapján az Andrássy úton emelkedő tekintélyes épület igen kedvelt célpont a nemzetközi filmes stábok körében. Dario Argento 1998-as az Operaház Fantomja című feldolgozása teljes egészében itt készült, ahol az épület a párizsi operaházat jelenítette meg. Woody Allen 1975-ös Szerelem és halál című alkotásában pedig a Szentpétervári opera szerepét töltötte be. Jennifer Lawrence is ezen a színpadon tűnt fel orosz balerina szerepében a Vörös Veréb című film bevezető jelenetében, és bár a Kém című vígjátékban Budapest önmagát alakította, és több magyarországi helyszín, mint például a Balaton is feltűnt, az operaház itt egy kaszinóként kapott szerepet a filmkészítők elképzelései szerint.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Azoknak, akik szeretnék magukat formába hozni vagy formában tartani, és kedvelik a szabadtéri sportokat, a futáson és a bringán kívül szabadtéri edzési lehetőséget nyújtanak a fitnessparkok, street workout pályák és kondiparkok. Az elmúlt években rengeteg köztéri fitnesspark épült Budapesten, ezek ingyenesek, minden nap nyitva vannak, kondizhatunk télen, nyáron a szabad levegőn. A kondiparkban profik és amatőrök is sportolhatnak. A kialakított eszközök minden korosztálynak hasznosak, használatuk egyszerű és biztonságos. A pálya melletti táblákon használati útmutatók mutatják be, hogy melyik gépen, milyen technikával és melyik izomcsoportot tudjuk átmozgatni. Mivel a saját testsúlyunkkal dolgozunk, így nem terheljük túl szervezetünket. Az edzésen kívül közösségformáló ereje is van ezeknek a tereknek, hiszen a visszajárók már ismerősként köszönhetik egymást a több mint 140 budapesti közfenntartású kondiparkban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra, tart a nyári szezonális ellenőrzés, marad a nyári meleg. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sulyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helig Ferencet kérdeztük.
4: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
3: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szín élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágere.
1: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok a hét utolsó napján, az egynapos hétvége reggelén. 8 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Atomic Kitten, aztán nem sokára Blue Cantrell Sean Paul-lal és Fatboy Slim is jön. Hétvége van és nyári szünet, szóval remélhetőleg minden rendben az utakon. Ha mégsem, várom az infót, 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 9-én, azon a napon, amelyen például 1991-ben Amerikában bemutatták a Dupla Dinamit című akciófilmet, amelyben Jean-Claude Van Damme kettős szerepben látható. A belga sztár egy ikerpárt alakít, akik csecsemőkoruktól kezdve külön nevelkedtek, és csak felnőttként találkoznak, hogy megbosszulják szüleik halálát. A film remekül szerepelt a mozipénztárakban, és már a megjelenése hetében a nézettségi lista második helyén nyitott. Végül pedig Van Damme egyik legemlékezetesebb szerepévé vált, és jönnek a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei a mozi emlékek mellé. Blue Cantrell és Sean Paul folytatja.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zene.

0: Best FM, a legjobb zenék, a Stakabú folytatja a 8:30-es hírek után, szól mindjárt a Here We Go, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Keddig maradnak a hőség miatti intézkedések a postánál, veszélyes a Dunán átkelni a Sziget Fesztiválra. Napos idő lesz, Demeter Dia vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki Intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Már nem csak itatni, hanem sok helyen etetni is kell a vadállományt a hőség és a szárazság miatt, főleg az utódok vannak veszélyben. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiunknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: A szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasbórja, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Itt távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, országszerte száraz idő várható, néhol élénk erős lehet a légmozgás, 30-34 fok között tetőzik majd a hőmérséklet. Holnap is folytatódik a derült napos idő, északnyugaton fordulhatnak elő kisebb felhősödések, itt futózáporok is lehetnek, 33-37 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden tovább melegszik majd az idő, az Alföldön akár 40 fokot is mutathatnak a hőmérők, szerdától enyhül a hőség.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

megismer. Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó pihenést, jó hétvégét kívánok. A rövidke egynapos hétvégén nem lehet okunk panaszra az időjárás tekintetében. Nem lesz 40 fok, hála a jó égnek, csak 30-36, és a 36 is inkább délkeleten valószínű. Szinte alig lesz felhő az égen, így csapadék sem valószínű. Azért egy kis szellő fújdogál majd. Igazán kellemesnek mondható a 40 fokok után, ugye? Mint ahogy a nagyon kellemes dal szól a folytatásban is, jön Altranati és a Free.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid szünetet, a friss hírek után pedig olyan előadókkal készülök a következő órában, mint például a TLC, vagy a Blaha Louisiana. Ha dugó baleset van, névnapos emődöt vagy szülinapost ünnepelne, bárki hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje, marad a nyári meleg. Demeter Dia vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számos számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig bár nem látta viszont a sértett. Mielőtt egyetlen forintot is utalnak, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az intercitik pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalás sorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok! 9 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Végre szusszanhatunk, egy kicsit felfrissültünk és pihenhetünk is a rövid hétvége pihenő napján. Ma, augusztus 9-én, vasárnap, a nyár fiai, esküdözés és az egyetlen szerelem. The Boys of Summer DJ Sammy-től elsőként, aztán nem sokára az All for One és az Ice Fair, és a Blue is jön a One Love-vel.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 9-én vasárnap, ezen a napon, miközben 1957-ben született Melanie Griffith is, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint az Alibi test, a Valami vadság, a Dolgozó lány, vagy a Hiúságok mágiája. A mozis nosztalgia után zenei Backstreet Boys, We've Got It Going On a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

FM, a legjobb zenék. Mary J. Blige Family Affair című dalával megy tovább a vasárnap reggel. Az a vasárnap, amely a héten az egyetlen pihenő napunk, tegnap munkanap volt, ugye a legtöbbünknek legalábbis, de legalább erre az egy napra az időjárás is oda teszi magát, ami azt jelenti, hogy alig lesz felhő az égen, esni nem fog, 30-36 fok a melegebb értékek délkeleten valószínűek, és lágy szellő is fújdogál majd. Kellemes pihenést, jó időtöltést kívánok! A 9-

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 9-e van vasárnap, 1959-ben például a mai napon született Michael Kors, amerikai divattervező, a róla elnevezett divatmárka létrehozója. És itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Justin Timberlake dala, a Señorita Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a vége a vasárnap reggelnek. Jó pihenést, jó hétvégét kívánok, és hát jó kirándulást, ha végre kimoccanunk otthonról. Ma sem fogunk fázni, de 40 fok sem lesz a kettő között valahol. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig begördül a... On, Curtis és Péli Barna, és jön majd Tupac slágere is. Hívható SMS Viber 0620-5555-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, do-wop-a-do-wop-shoo.

0: a Best FM-en.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Egyeztetés indul a turisztikai szektorban. Szinte felhő sem lesz felettünk. Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sólyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idei terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A délies szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó pihenést, jó hétvégét kívánok augusztus 9-én, vasárnap. Sok boldogságot, kedves névnapos emődök, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az órát az a Ricky Martin nyitja, aki idén hazánkban is koncertezett, de jön még a Matchbox 20, az Ace of Base, Robbie Williams és az Aerosmith is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, Max Emlevente vagyok.

nem kopik. Best FM, a legjobb zenék. A kegyetlen nyárnak szerencsére vége szakadt, mert hogy a 41,6 fok az valóban embertelen. Ez az új magyarországi melegrekord, és hát ugye a hőkupola alatt született, ha jól emlékszem, csütörtökön, a hét legmelegebb napján. Ma szerencsére ilyesmitől nem kell tartani, 30-36 fok a legmelegebb délkeleten lesz, felhő is alig lesz az égen, közben viszont lágy szellő fúj, és igazán ideális lesz az idő szabadtéri programokhoz, hiszen nem fog esni. Ace of Base és az emlegetett kegyetlen nyár, a Cruise Summer érkezik a Besten. A 90-

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 9-e van vasárnap. Sok boldogságot kívánok annak, aki a születésnapját ünnepli. Egy napon született, nem tudom, tudja-e, Whitney Houstonnal, aki 1963. augusztus 9-én látta meg a napvilágot. És aki nem tudná ki ő, Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, minden idők egyik legnagyszerűbb és legsikeresebb művésze, a 80-as és 90-es évek első számú popénekesnője.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is jön a vasárnap délelőtt utolsó órája benne olyan könnyed nyári slágerekkel, mint Salomé du Bahiae, vagy Beritől az Ébredj velem.
2: Ébredj velem, eljött a reggel, szép nyári nap.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadítására. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Rengetegen csatlakoztak az energiatakarékossághoz, visszanevezik a honvédségi alakulatokat, napos szinte felhőtlen időig érkezik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Példanélküli volt az összefogás az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. A magyarok 84%-a csatlakozott ehhez. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt közösségi oldalán. Kapitány István közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, önként átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat. Ennek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen több mint 14 milliárd forint. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsipál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptembertől. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Eddig a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, de súlyos szabálytalanságokat is feltártak. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
4: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt, közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek, 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
3: Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. A mögöttünk álló forró időszakról rappel majd Coolio ebben az órában, szól a Too Hot, Too Forró. Kocsikázunk majd Nellyvel, jön a Ride With Me, de csak is a Rizzle Kicks dala után Down With The Trumpets. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó pihenést, jó utat, jó hétvégét kívánok, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jó pihenést, jó hétvégét kívánok. Az időjárásra nem lehet panasz, hiszen az egynapos rövid hétvégén szinte felhő is alig van az égen, a kegyetlen 40 fokos forróság megszűnt, 30-36 fok a melegebb a délkeleti ország részben várható. Lágy szellő teszi kellemesebbé a vasárnapi kirándulást, strandolást, úgyhogy jó pihenést kívánok mindenkinek az Elmúk dalával, My Love in a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, egy újabb szülinapos, augusztus 9-e van, 1968-ban pedig ezen a napon született Gillian Anderson, amerikai színésznő, világhírre az X-akták című sci-fi szériában tett szert, a szkeptikus FBI ügynök Dana Scully megformálásával, azóta pedig elsősorban olyan tévésorozatok főszereplőjeként láthattuk, mint a Hajsza, a Szexoktatás vagy a Korona.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is repült a vasárnap délelőtt, úgyhogy ideje átadnom a stafétát B. Németh Diának. Pink Stupid Girls című dalával indul a vasárnap délutáni. Jó étvágyat kívánok az evéthez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megújulhat itthon a kötött pályás közlekedés. Kiválasztották az év strandételét. Verőfényes napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat. Megújítanák a budapesti HÉV hálózatot. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása, új Intercity és HÉV szerelvények beszerzése is. Sok dolguk akadt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segédkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. Az Országos Mentőszolgálat összesítése szerint egyebek mellett 141 hőgutával és hőkimerüléssel, 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztráng konzervje lett az év strandétele. A versenyen a fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is figyelte, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a szervező balatoni kör elnöke.
2: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál. A baleset a Pontonhíd mellett történt. A jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba. Vezetője ki tudott úszni a partra. Felhőt alig láthatunk majd az égen, ragyoghat a nap. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Egy-egy zápor, zivatar sem teljesen kizárt. Délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Augusztus 9-e van, 12 óra múlt néhány perccel, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Bénémet Dia vagyok, és indítok már is egy Pink dallal. Egy 2006-os szerzeményt hoztam tőle, amivel megmutatta, hogy nem csak énekelni tud, hanem társadalmi témákban is vállalja a véleményét.
0: Best FM.

fedezte fel a legjobb zenék. Ma az ország nagy részén 29 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk. Néztem az előrejelzéseket, napos idő valószínű, jellemzően kevés felhővel a jövő hét elején. Csapadékra általában kicsi az esély sajnos, de a nap második felében északnyugaton már előfordulhat zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, a minimum 13 és 22, a maximum pedig 32 és 37 fok között alakulhat.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is megyünk tovább friss közlekedési infókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, úgyhogy a munkákat útszűkület alkalmanként felpályás lezárás mellett végzik. A 6-os főúton Pécsett a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a munkaterület mellett most irányonként csak egy sávon közlekedhetnek a járművek. A 7-es főúton Polgárdi közelében pedig árok és patka rendezési munkát végeznek, úgyhogy a 80-as és a 87-es kilométer között az aktuális munkaterületnél táblák hívják fel a figyelmet az útszükületre, míg a 10-es főúton Pilis Csabán a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszükület mellett dolgoznak, aki pedig a 11-es főúton halad Szentendrén, a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami bizony napközben torlódást okozhat. Kitartást mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután, mindjárt a hírekkel, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom a tankcsapdát is.
2: Álmomban Pesten, megjelent Isten.
1: Ez a dal már bekészítve, és itt lesz az Outkast is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Vendégek lettek rosszul egy gyógyfürdőben. 160. születésnapját ünnepli a fővárosi állatkert. Szikrázó napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. A rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a szokottnál lényegesen gyorsabban kell dolgozniuk a gazdáknak. Tájékoztatta rádiónkat Fritman János, a hegykösségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Vegyszerek miatt került kórházba az Igali gyógyfürdő több vendége. Tegnap délután rosszul létre panaszkodtak strandolók az élményfürdőben. A területet ezért kiürítették, a tűzoltók pedig átvizsgálták. Kiderült, hogy egy technikai probléma miatt az egyik medencébe nagy mennyiségű klór került. A mentők 14 embert vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket megfigyelésre kórházba vittek. A vizet azóta megtisztították, de az érintett medence valószínűleg holnapig zárva lesz. 160 éves lett a fővárosi állat- és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. A fővárosi állat- és növénykertet évente több mint 1 millióan látogatják meg. Az intézmény egyébként hétvégén különleges programokkal ünnepli születésnapját. Súlyos helikopterbaleset történt Rio de Janeiroban egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, 3 kolumbiai turista meghalt. A roncs az erdőség közepén égett ki. Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jöjjön egy dal, ami a kapcsolat nehézségeiről szól, amely a szerelem bizonytalanságát mutatja be nekünk. Méghozzá 2003-ból indítom az Outkast slágerét, ez pedig nem más, mint a Héjjá. Egy óra múlt, néhány perccel rovogunk tovább a legnagyobb kedvencekkel. Itt a Best FM-en. Én Béni Meddia vagyok, ádiózunk együtt.
0: Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Augusztus 9-e van, 12 óra múlt néhány percre, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Béné Meddia vagyok, és indítok már is egy Pink dallal. Egy 2006-os szerzeményt hoztam tőle, amivel megmutatta, hogy nem csak énekelni tud, hanem társadalmi témákban is vállalja a véleményét.
1: Best

0: FM legjobb zenék. Utolévők, figyelem, az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között felújítják a burkolatot, a belső és a leálló sávot lezárták, ez okozza a lassulást. Eközben az M70-es autópályán az M7-es felé vezető oldalát Letenye térségében a 3-as kilométertől a végcsomópontig hitépítés miatt lezárták, ennek kapcsán a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem felhajtani nem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartók itt tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben, Bicske és Óbarok között is, a 35-ös kilométernél csomópontépítési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és robogunk tovább a legjobb zenékkel, de előtte jönnek a hírek itt a 2 óra, amit pedig bekészítettem, az nem lesz más, mint Király Viktor és Curtis közösen. Mehet a tánc hamarosan a Best FM-ben, az órát pedig ezzel indítom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Azoknak, akik szeretnék magukat formába hozni vagy formában tartani, és kedvelik a szabadtéri sportokat, a futáson és a bringán kívül szabadtéri edzési lehetőséget nyújtanak a fitnessparkok, street workout pályák és kondiparkok. Az elmúlt években rengeteg köztéri fitnesspark épült Budapesten, ezek ingyenesek, minden nap nyitva vannak, kondizhatunk télen, nyáron a szabad levegőn. A kondiparkban profik és amatőrök is sportolhatnak. A kialakított eszközök minden korosztálynak hasznosak, használatuk egyszerű és biztonságos. A pálya melletti táblákon használati útmutatók mutatják be, hogy melyik gépen, milyen technikával és melyik izomcsoportot tudjuk átmozgatni. Mivel a saját testsúlyunkkal dolgozunk, így nem terheljük túl szervezetünket. Az edzésen kívül közösségformáló ereje is van ezeknek a tereknek, hiszen a visszajárók már ismerősként köszönhetik egymást a több mint 140 budapesti közfenntartású kondiparkban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az éghajlatváltozás hangjai, azaz kabócák Budapesten és környékén? Igen. Alig néhány évtizede, még szinte kizárólag a tücskök cirépelése jellemezte a hazai tájat. Az ország északi felén élők számára a kabócák éneke inkább mediterrán nyaralások emlékét idézhette fel. Ezek a rovarok talán nem a legesztétikusabb teremtmények, ám zenélésük sokunkat tengerparti pihenések hangulatába repíthet. Bár a mediterrán térségben több tucat kabócafaj él, Magyarországon 5 faj fordul elő, közülük 2 a manna kabóca és az óriás énekes kabóca hímjei bocsátják ki a jellegzetes hangot. Tömeges előfordulásuk esetén ez a hangzás szinte fülsiketítővé válhat. A kabócák délről észak felé terjeszkedése egyértelműen az általános felmelegedés folyamatával van összefüggésben. Énekük intenzitása júliusban éri el a csúcsát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Érdemes folytatni a tudatos energiafelhasználást. Tojással dobálták meg a koszovói miniszterelnököt. Maradnak a 35 fok feletti csúcsok. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal sikerült csökkenteni az energiafelhasználást. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Kényszerleszállást hajtott végre egy 2 személyes kisrepülő Röjtök-Muzsai közelében. A Fertőszent Miklósról indult gép egy szántóföld mellett ért földet, majd egy árokban állt meg úgy, hogy az egyik szárnya az úttestre lógott, sokáig akadályozta a forgalmat. A repülőgép fedélzetén 2 tartózkodtak, egyikük sem sérült meg. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál. A baleset a ponton híd mellett történt, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, vezetője ki tudott úszni a partra, közölte a katasztrófavédelem. Tojással dobálták meg Albin Kurti koszovói miniszterelnököt a parlament alakuló ülésén. Az egyik ellenzéki képviselő akkor kezdte dobálni a kormányfőt, amikor Kurti ismét az ülés elhalasztását kérte, mert továbbra sincs megállapodás a leendő államfő személyéről. Testőrei azonban körbevették a miniszterelnököt, az ülést pedig félbe szakították. Kurti később azt mondta, kész azt is vállalni, hogy tojással dobálják, ha ennek árán az ellenzék hajlandó tárgyalni vele. Koszovóban továbbra is politikai patthelyzet van, 16 hónap alatt 3 parlamenti választást tartottak. Tragédia történt a nagyatádi Extreme triatlon versenyen. A szervezők közleménye szerint az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett. A vízimentők azonnal közbeléptek, majd a parton orvosok és mentők kezdték meg az újraélesztést. A helyszínre mentő helikoptert is riasztottak. A hosszantartó összehangolt életmentés ellenére a versenyző életét nem sikerült megmenteni. Általában derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. A hőmérséklet 29 és 35, késő este 20 és 27 fok között várható. Holnap az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, a minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a szeles észak-dunántúli helyeken magasabb értékek valószínűek, a maximum 33 és 37 fok között alakul majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Na meg a Why Don't You a Grafonzitól, a legismertebb dal a 2009-ből, ami bizony rövid idő alatt a klubok kedvencévé vált Európában. A különlegessége az, hogy a Modern House alapokat a régi jazz és swing hangulatával keveri. Így lesz igazán egyedi. Ezzel megyünk tovább, én Béni Meddia vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Sweet For My Sweet-tel megyünk tovább, CJ Lewis 94-es dalával, ami a 90-es évek reggae pop hullámának egyik ismert slágere lett. A különlegessége az, hogy egy klasszikus 1961-es dalfeldolgozása, méghozzá reggae stílusban. Európában nagyon nagy sikert aratott, több országban bekerült a slágerlisták élmezőnyébe, és hát mondhatni, hogy a 90-es évek brit reggae pop vonalának egyik legismertebb előadója lett CJ Lewis. Vele folytatjuk most. Itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon. Most a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M30-ason a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak, mindkét irányban sávzárásra kell készülni. Az M43-as autópályán pedig Csanádpalota irányában Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. Ott a 8-as kilométernél a Sándor falva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát zárták le. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM-a legjobb zenék, Jessie J slágerét hallgattuk, ez volt a Domino, és hamarosan a friss hírekkel folytatjuk, mindjárt 3 óra van, az órát pedig Crystal Waters és Alex Odino indítja a perceken belül, de addig is itt van a jetlag dala, ez már akarszalagok a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Rengetegen csatlakoztak az energiatakarékossághoz, elkezdődött az idei szüret, a napsütésé lesz a főszere. Demeter Dia vagyok. Példanélküli volt az összefogás az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez, a magyarok 84%-a csatlakozott ehhez. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt közösségi oldalán. Kapitány István közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Önként átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, ennek eredményeképpen pedig több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. A rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiunkat Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Negyedével nőtt a külföldről behozott használt autók száma Magyarországon az év első 7 hónapjában, amihez a forint erősödése is hozzájárult. Egy nemzetközi autóértékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importált jármű kapott magyar rendszámot. Az erősebb forint kedvezőbbé tette a külföldi autóvásárlást, így egyre többen keresnek járművet a nemzetközi piacon. Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az intercity pedig 2 óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedés Tudományi Intézet honlapján várják. Holnap is az ország nagy részén szinte zavartalan lesz majd a napsütés, északnyugaton lehet átmenetileg erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt futó záporok előfordulhatnak, máshol csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 33-38 fokot mutatnak a hőmérők, kedden is marad még a kánikula, a napsütés csak elvétve szűrhetik kisebb felhősödések, az északnyugatira forduló szél ugyanakkor élénk lesz, a legmelegebb órákban 33-39 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ez még mindig a vasárnapi Best délután augusztus 9-e van, elhagytuk a 3 órát, és hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, és olyan slágereket hozok, mint például a BSV dala, jön a Passport, hamarosan meghallgatjuk Anastasiát is, jön a One Day in Your Life, és Alex Audino már itt is van, Crystal Waters-el.
3: Best FM.

Nem csak viszkető, kellemetlen bőr irritációt okozhatnak, hanem bizonyos esetekben betegségek terjesztésében is szerepet játszhatnak. Nem véletlen, hogy sokan különféle praktikákkal próbálják távol tartani őket. Vannak, akik illatos gyertyákat, illóolajokat vagy mesterséges rovarriasztókat használnak, mások pedig természetes megoldásokat keresnek a kertben és a teraszon. Egyes növények erős aromájuk miatt ugyanis olyan illóanyagokat bocsátanak ki, amelyeket a szúnyogok és más kellemetlen rovarok nem kedvelnek. Ugye a levendula, a menta vagy a citronella mellett azonban léteznek kevésbé ismert növények is, amelyek érdekes alternatívát jelenthetnek a nyári rovar invázió ellen. A kevésbé ismert ám érdekes választás a giliszta űző varádics. Ez az évelő növény élénksárga, gombszerű virágaival dekoratív látványt nyújt, miközben erőteljes fűszeres illata miatt a kert egyik természetes rovarriasztó növénye lehet. Hagyományosan több kultúrában is használták rovarok távoltartására, mivel aromás levelei és virágai olyan illatanyagokat tartalmaznak, amelyek kellemetlenek lehetnek bizonyos rovarok számára. A terasz közelében ültetve különleges hangulatot adhat a kertnek, miközben a természetes védekezés egyik eszköze lehet, tehát a növény neve giliszta űző varádics. Érdemes rákeresni. Na, addig pedig szóljanak a legjobb zenék itt a Besten.

0: Itt a FM a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk a délutánt. Az M3-oson például Bag térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni, és új terelést építettek ki a Kerek-Haraszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé autózók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerek-Haraszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van. Eközben az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, úgyhogy jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, és nagyon kell figyelni, az M5-ösön több szakaszon is dolgoznak, Budapest felé például Lajos Mizsétől a 44-es Albert és a Dabas csomópontig kell számítani forgalomkorlátozásra. 06 20 55 55 155, a hívható SMS és Viber számunk jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: Rabogunk tovább a legjobb zenékkel, de előtte hírek, hiszen itt a 4 óra. Amit pedig már bekészítettem, az például a Nene slágere. Jön a későre jár, és Justin Timberlake is itt lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Ünnepel a fővárosi állatkert, marad a napos idő. Demeter Dia vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyházvác és a Budapest-Lajos-Mizsek-Kecskemét vasútvonalat, megújítanák a budapesti hévhálózatot, korszerűsítenék a Debrecen-Nyíregyháza vonalat. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének folytatása, új Intercity és hévszerelvények beszerzése is. Bőven akadt munkájuk a mentőknek júliusban. Több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán tette közzé az elmúlt havi adatokat. Eszerint vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esetek tucatjaihoz riasztották őket. Emellett közúti baleseteknél is helyt álltak. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban. A 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. 160 éves lett a fővárosi állat és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Holnap is az ország nagy részén szinte zavartalan lesz majd a napsütés, észak-nyugaton lehet átmenetileg erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Itt futó záporok előfordulhatnak, máshol csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 33-38 fokot mutatnak a hőmérők. Kedden is marad még a kánikula. A napsütés csak elvétve szűrhetik kisebb felhősödések. Az észak-nyugatira forduló szél ugyanakkor élénk lesz. A legmelegebb órákban 33-39 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A Crying River Justin Timberlake első szólóalbumának, a Justified-nak egyik legismertebb dala, amely 2002-ben jelent meg, és különösen fontos mérföldkő volt a karrierjében, mert ezzel mutatta meg igazán, hogy az NSYNC után önálló előadóként is megállja a helyét. Ezzel kezdünk, én Bénémet Dia vagyok, töltsük együtt ezt az

FM a legjobb zenék. Ma az ország nagy részén 29 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk. Néztem az előrejelzéseket, napos idő valószínű, jellemzően kevés felhővel a jövő hét elején. Csapadékra általában kicsi az esély sajnos, de a nap második felében északnyugaton már előfordulhat zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, a minimum 13 és 22, a maximum pedig 32 és 37 fok között alakulhat. Yeah,

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé, 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es, az 56-os és a 34-es kilométer közelében kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, annak tudnia kell, hogy így egészen az M0-as autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Fontos lehet az is, hogy aki az 56-os kilométernél a Tatabánya-Óváros csomópontban hajt fel Budapest felé, az már csak a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél tud áthajtani a szemközti oldal belső sávjára, úgyhogy aki a külső saját oldali sávot választja, az számítson rá, hogy az erős teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Ami pedig Tata térségét illeti, ott is az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: Folytatódik a vasárnapi Best délután másodperceken belül a legfrissebb hírekkel. Már is itt az 5 óra. Én pedig az utolsó órára is adom a kedvenceket. Köztük felcsendül majd a Volvox dala is. Ez lesz a Taps és a French Affair is velünk tart egy jól ismert slágerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
3: Megújulhat a kötött pályás közlekedés, rengetegen csatlakoztak az energiatakarékossághoz. Holnap folytatódik a kánikula, a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm Önöket, Demeter Díja vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyházvác és a Budapest-Lajos-Mizsek-Kecskemét vasútvonalat. Megújítanák a budapesti hévhálózatot, korszerűsítenék a Debrecen-Nyíregyháza vonalat. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének folytatása, új Intercity és hévszerelvények beszerzése is. Példanélküli volt az összefogás az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez, a magyarok 84%-a csatlakozott ehhez. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt közösségi oldalán. Kapitány István közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Önként átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, ennek eredményeképpen pedig több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. A Fonyód Ligeti Bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
4: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog. Egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
3: Holnap is az ország nagy részén szinte zavartalan lesz majd a napsütés, észak-nyugaton lehet átmenetileg erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Itt futó záporok előfordulhatnak, máshol csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 33-38 fokot mutatnak a hőmérők. Kedden is marad még a kánikula, a napsütés csak elvétve szűrhetik kisebb felhősödések. Az észak-nyugatira forduló szél ugyanakkor élénk lesz. A legmelegebb órákban 33-39 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez már a Best délután utolsó órája. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. 5 óra múlt néhány perccel, és már is itt a My Heart Goes Boom, a német French Affair 2000-ben megjelent slágere, amely Európában több országban is sikeres lett. A dalban Barbara Tucker hangját hallhatjuk. Szóval tehát a My Heart Goes Boom.

a legjobb zenék, az Alane, a kameruni énekes Vesz legismertebb dala, amely 1997-ben jelent meg. A különlegessége pedig az, hogy a szöveg nagy része duala nyelven, egy kameruni nyelven hangzik el, mégis világszerte sláger lett. A dalt Michel Sanchez producerrel készítette, aki korábban ugye a Deep Forest formáció tagja volt. Az Alane Európa egyik nagy nyári slágere lett 97-ben, hiszen több országban, köztük Franciaországban, Belgiumban, Ausztriában és Hollandiában is vezette a slágerlistákat. 2020-ban újra előkerült, amikor

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Még most is tartanak a szélesítési munkák az M1-esen, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy nagyon kell figyelni az átterelési pontokban. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni még mindig a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és aki az M1-esen Hegyeshalom felé tart, készüljön arra, hogy a 48-as kilométernél lévő Szálliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék véget ért már a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift White Boy-jal. Béni Mediát hallottad, szép estét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: A Városliget változatos területei és az ott fellelhető számos nevezetesség rendszeresen keltik fel a filmkészítők érdeklődését. Will Smith 2019-es tudományos fantasztikus filmjében, a Gemini Manben például a Széchenyi gyógyfürdő tűnik fel. A Hősök tere szintén jelentős helyszínként szolgált a 2013-as Die Hard, drágább, mint az életet című akciófilmben, ahol egy moszkvai bírósági épület előtti teret jelenített meg. Az Alpár Ignác tervei alapján épült Vajdahunyadvára szintén sűrűn választott forgatási helyszín filmekhez és televíziós sorozatokhoz. Az itt készült produkciók közül kiemelkedik a Netflix Vaják című sorozata. Ebben az esetben a vár egyik belső terét használták, melyet árpádkori stílusú pillérek, gyámkövek és oszlopfők másolataival egészítettek ki. Ez a helyszín abban a jelenetben ismerhető fel, amikor a címszereplő felkeresi Stregobort, a varázslót.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig négy hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Összefogtak a magyarok, amikor spórolni kellett az energiával. Csúcsra járatták a mentőket a múlt hónapban. Spanyolországot ellepik a turisták szerdán. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal sikerült csökkenteni az energia felhasználást. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkinerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Félmillió plusz turistát vár Spanyolország a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csaknem 18%-kal nőtt, a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokban több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récekeresztúron. A jármű egy beteget szállított, amikor két autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
8: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó záporzivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chill Lounge és Deep House mostantól 120 percen keresztül, 6 hétig velem White Boy-a, hittől vasárnapi rezidensünket DJ Németivel a lemezjátszók mögött.
0: Best.

hogy a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Slim Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hopal és RM-ivel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good.

0: zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chillange és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebbet klímáznak a magyar vállalkozások. Ünnepel a fővárosi állat és növénykert. Egyelőre velünk marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 145 ezer kilowattóra csúcsidei energiát takarítottak meg a magyar vállalkozások. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által kezdeményezett összefogáshoz néhány nap alatt csak nem 350 cég csatlakozott 202 településről. A vállalkozások 95%-a vállalta, hogy este 5 és 10 óra között csökkenti fogyasztását, átlagosan mintegy 20%-kal. A legtöbben a klímaberendezések használatát mérsékelték, minden harmadik résztvevő pedig munka idő után teljesen áramtalanított. A csatlakozó cégek negyede az energiatakarékos intézkedéseket a krízis után is fenntartaná. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések, ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
1: 160 éves lett a fővárosi állat és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Felrobbant egy gázpalack egy kigyulladt épületben Miskolcon. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egy 20 négyzetméteres épület kapott lángra, a palack még a tűzoltók kiérkezése előtt robbant fel. Az oltást a sűrű növényzet és a gaz is nehezítette. Az épületben egy ember lakott, akinek nem esett baja, átmenetileg rokonoknál helyezik el. Éjszaka többnyire derült, felhőtlen marad az ég. Hajnalra általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Összességében 20-22 fokot mérhetünk a leghidegebb órákban. A következő időszakban sok napsütésre és további kánikulára számíthatunk. Kedden fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, de ezek mellett is napos idő lesz a jellemző. Hajnalban 12-24, délután pedig 32-38 fok közötti értékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Indul a vasútfejlesztés, magyar világsztárokkal jönnek a medencés számok a párizsi EB-n. Kánikula lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves program összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a hazai kötött pályás közlekedést. Korszerűsítenék többek között a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, valamint a HÉV hálózatot. Fejlesztenék a Miskolci és Szegedi fővonalat, új Intercity szerelvényeket és HÉV járműveket szereznének be, emellett állomás és pályafelújítások is kezdődhetnek. Péntekig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig 2 óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récekereszt úton. A jármű egy beteget szállított, amikor 2 autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Magyar sztárok sora ugrik medencébe a holnap kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között ott van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is aranyért úszhat. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény. Németh Nándor 100 gyorsan célozhatja meg a dobogót, míg Ugrai Panna az elmúlt időszakban mutatott jelentős fejlődése után okozhat kellemes meglepetést. A nyílt vizen már 4 érmet szerző Betlehem Dávid a medencében is bizonyíthat. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telt a hétvége, remélem minden rendben volt, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle az utolsó 4 órában. Most a Soul Searcher kezd, ez a Feeling Love.
2: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

hoznám, hogy tanítani kéne Christina Aguilera felfogását. És miért is? Hát azért, mert az ember nem foglalkozik másoknak a véleményével, hanem úgy éli az életét, ahogy neki tetszik, úgy öltözködik, ahogy neki jó, és úgy változtatja épp az alakját, hogy most duci vagy éppen vékony, ahogy úgy mond kényelmes neki. És ez a jó. Magunkkal kell foglalkozni, nem másokkal, és a magunk véleményére kell adni, nem másére. Ennyi. Jön a Genie in the Bottle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azok után, hogy csinált pár világslágert, úgy döntött a svéd per iráni szupermogul Árás, hogy inkább most már a feltörekvő tehetségeknek segít abban, hogy megtalálják az útjukat, a hangjukat, a zenéjüket és a kifejező eszközeiket. És valamilyen szinten azért ez megsüvegelendő. Na, akkor jön az egyik nagy dala, ami így befutott Európában. Ezt kérem szépen a Rebekával közös Temptation.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 50 Cent egyszer gondolt egy nagyot, és ki volt akadva azon, hogy az emberek szó szerint nagyon sok pénzt fizetnek vízért, úgyhogy gondolta, hogy neki is lesz egy. Azt nem mondta meg pontosan, hogy mennyit keresett a saját ásványvíz márkájával, de egy ilyen nagy mosoly mellett azt mondta, hogy egy olyan 7-8 nulla van a szám mögött. Azért az dollárba, hát elég kemény. Na, az, atyavilág, bele is borzongtam. Jön a Candy Shop!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevésse 9 óra előtt még bőven van arra idő, hogy érkezzen az az angol zenekar, Csajbanda, akikért szó szerint már lassan tüntetnek a rajongók, hogy hol van az új lemez, hol vannak az új dalok. Ők a Sugar Babes, és jön a Hole in the Head, előttük viszont érkezik a Rascal Flatts, ez a Life is a Highway.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig korábban zárnak egyes posták, hamarabb érkeznek az agrártámogatások. Megvan az év strandétele. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már pénteken elindulnak, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Holnap utánig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitás és a gyors tálalhatóságot is osztályozta, ismertette rádiumban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordodönt a nevező ételek és a nevező helyek száma, nagyon sok újdon illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. És ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégeknek hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: Súlyos helikopter baleset történt Rio de Janeiroban, egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, három kolumbiai turista meghalt. A brazil nagyvárosban egyre több a turisztikai célra használt helikopter. Júniusban összeütközött két ilyen jármű, hat ember vesztette életét. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 9 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy még 3 óra van hátra ebből a hétvégéből, telepakolva a legjobb zenékkel, nyugi, nyugi, nyugi, jön most Naughty Boy, és kezdi az órát a La La La.
0: Ez a Night Shift, a

Tesztefem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem, hogyha lehetne egy ilyen listát tenni, hogy melyik a világ legszexibb dala, akkor biztos, hogy a következő benne lenne. Nem, hogy a top 10-ben, de szerintem a top 5-ben, de én azt mondom, hogy legalább dobogós. En Vogue érkezik, ez a Free Your Mind. Mindenki tudja, miről beszélek. Free your mind.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki mondjuk kételkedne abba, hogy mekkora tehetség volt Amy Winehouse, akkor hallgassa meg a következő sztorit. Egyszer ment egy koncertre, teljes mértékben kiment a fejéből, hogy koncert lesz, és az összes dalt és azoknak szövegeit a metrón memorizálta, és lehozta patentul az egész fellépést. Úgyhogy ennyire volt ő nagy sztár, meg ennyire volt ő kemény, és ennyire volt tehetséges. Jön a Mark Ronsonnal közös Valerie.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő duótól szerintem férfi szem nem maradt szárazon, és nem csak a hangtól, hanem a látványtól is. Kell még magyarázni? Beyoncé és Shakira. A daluk pedig a Beautiful Liar. Ennyi, tényleg patent, tökéletes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már szüret van a borvidékeken, a legtöbb magyar kevesebb energiát fogyasztott. Szerdán a turisták ellepik Spanyolországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesebben gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdák. Tájékoztatta rádiónkat Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és eminőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb légkinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Fél millió plusz turistát vár Spanyolország a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csak nem 18%-kal nőtt, a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokban több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Sportos nyelven az első félidőnek vége, viszont indul a második félidő, felfrissül le, új erőre kapva. A Freemasons kezdi ezt az órát, kérem szépen, ez nem más, mint az Uninvited.
3: Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy segítsünk azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap, azaz 10-én Lőrinc névnapja van, viszont

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azok után, hogy végig buliszta az egész életét, és állandóan ilyen pörgős, pattogós bulis dalokat csinált, Fergie úgy gondolta, ha már egyszer kivált a Black Eyed Peas-ből, akkor csináljon egy lassabb dalt. Ez lett a Big Girls Don't Cry, én pedig már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, hogyha a kevése 11 óra előtt valaki azt mondja, hogy have a nice day, tehát legyen szép napod, akkor legyen szép napod és kész. Ha meg Bon Jovi mondja, akkor meg kötelező, hogy szép napod legyen, mondjuk a holnapi. És pont, jön a have a nice day.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, indul az utolsó órája ennek a csodás hétvégének, úgyhogy kapjuk össze magunkat, dörzsöljük meg a szemünket, rázzuk meg magunkat, mert ezt még ki kell bírni, és pont. Az óra Justin Timberlake és Timberland kezdi, ez a Sexy Back. Mekkora sláger volt ez?
1: Ez a Night Shift.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Na, akkor nézzük meg, hogy holnap milyen idő vár ránk. Egy biztos, hogy nem fogunk fázni, hiszen 20 fokra ébredünk, 35 lesz napközben, elég durva kánikula már megint, és éppen, hogy csak pár felhő lesz az égen, úgyhogy még a lehűlésre meg az esőre várni kell, attól függetlenül nyár van, úgyhogy élvezzük ki, mert utána jön az ősz meg a tél, és akkor meg már hiányozni fog a meleg, és pont. Will Smith jön most nálunk, ez a Man in Black.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, kevés olyan ember van, aki annyira tehetséges, hogy amikor unatkozik, akkor kipróbálja az új gitárját az új erősítővel, és így pengeti jobbra-balra, majd csinál egy világslágert. Ő Lenny Kravitz, és amúgy az említett a Fly Away volt, viszont most egy másik jön, ez a The Chamber.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, ezeket az oldalakat le kéne csekkolni, végig kéne görgetni, és hogyha úgy van, belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is. James Blunt érkezik nálunk, ez a Bonfire Heart. Your mouth.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az elmúlt két nap éjszakáin, és hát remélem, hogy jövő héten is ez fog történni, úgyhogy várlak titeket vissza. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek boldogok, legyetek szerencsések, és a többi, és a többi, és a többi, és persze élvezzétek az életet. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, jövő héten találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.